kɔdaakyio ahemfoɔ nyinaa bɛba asɔfoɔ nyinaa bɛba asikafoɔ nyinaa bɛba ɔnea